0: Ja, das war...
1: Krokodilonnal azonnal azokat a cuccokat, de ebbe a pillanatba, mert nem tudom, mit csinálok veled. Megértetted?
2: Börtönbe jössz.
1: Kurva életben.
2: Börtönbe fogsz jönni.
1: Oda megyek. Hát látom, meg te is.
0: Young Horn mit geheim neuer Song. In Orvia